okokurokoi misida minyi waye minyankupone sami jinjini amintu minti wadoye nasa ankame nsumini waye miana minse na minfate binu